0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta kétszer 60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: hogy véget.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Az áristop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos, felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az áristop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az áristoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
1: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
3: Mai műsorunkban elsőként arról szólunk, mentális egészséget erősítő programot szerveznek Körmenden. Ingyenes generációkat összekapcsoló közös zenei programot szerveznek holnap és október 9-én Körmenden a Kossuth Lajos utca 26-os szám alatt a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban, az idősek napközi otthonában, klubjában. A ringató foglalkozás mindkét napon 10:30-kor kezdődnek. A programon a kisgyermekes családok és az idősek közös énekléssel, játékkal és zenével vehetnek részt a generációk találkozásán. A foglalkozás vezető Tislér Mónika. A program célja, hogy a közös zenei élményen keresztül közelebb hozza egymáshoz a különböző korosztályokat. A szervezők szerint a zene és az együtténeklés olyan közös nyelv, amely összekapcsolhatja a legfiatalabbakat és az időseket. A program a fiatal családosok közössége szervezésében valósul meg. A ringató a magyar

0: munkatársa oszt meg erről információkat. Arra is felhívjuk a figyelmet, a hónap végéig van lehetőségük jelentkezni a körmendieknek a Vas megyei pedagógiai szakszolgálat ingyenes terápiáira, foglalkozásaira. Meghosszabbították ugyanis a jelentkezési határidőt, hogy mindenkinek legyen lehetősége csatlakozni a szolgáltatáshoz. Hogy melyek ezek? Azt a körmendi tagintézményvezetővel, Lakosiné Dobronics Zsuzsannával soroljuk. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Mai műsorunkban elsőként arról szólunk, mentális egészséget erősítő programot szerveznek Körmenden. Ingyenes generációkat összekapcsoló közös zenei programot szerveznek holnap és október 9-én Körmenden a Kossuth Lajos utca 26-os szám alatt a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban, az idősek napközi otthonában, klubjában. A ringató foglalkozások mindkét napon 10:30-kor kezdődnek. A programon a kisgyermekes családok és az idősek közös énekléssel, játékkal és zenével vehetnek részt a generációk találkozásán. A foglalkozásvezető Tislér Mónika. A program célja, hogy a közös zenei élményen keresztül közelebb hozza egymáshoz a különböző korosztályokat. A szervezők szerint a zene és az együtténeklés olyan közös nyelv, amely összekapcsolhatja a legfiatalabbakat és az időseket. A program a Fiatal Családosok Közössége szervezésében valósul meg. A ringató a Magyar Örökségdíjjal elismert zenei nevelésre építő módszer, amelynek foglalkozásainak közös ének és játék és zene áll a középpontban. Tislér Mónika foglalkozásvezetővel beszélgettem mindenről. Különleges program várja a körmendieket most a hétvégén is, és októberben is. Ha úgy fogalmazok, hogy generációk találkozása történik meg, akkor pontosan fogalmazok?
1: Igen,

0: Ringató foglalkozásnak is köze van ehhez, ezért is beszélgetek Tischler Mónikával mindenről a programról. Minden részletet áruljunk akkor el erről.
1: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás. Úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételesen idősek fognak minket pluszba körülvenni. Lesz az U alakunknak egy második rétege. Nagymamák, nagypapák fognak minket körbevenni, és fognak nagyon lelkesen, ahogy már a madarak csicseregték, bekapcsolódni velünk, énekelni, játszani.
0: Milyen helyszínen?
1: A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor, tehát egy 15 perccel később fog kezdődni, 10:30-kor. Az alkalom is ugyanúgy 30 perces, tehát ebből a szempontból egy hagyományos ringatót kell elképzelni. Péntek délelőtt most lesz az első alkalmunk 18-án, a másik pedig október 9-én. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni, hogy a szőnyegen is találkozzanak, ne csak a két U alak találkozzon.
0: Az időseknek amellett, hogy az U alak külső újaként tényleg támogató, szeretetteli jelenlétük lesz, nekik is jut például éneklős szerep is?
1: Hát, hogy szerep, azt nem mondanám. Ugyanúgy, mint az édesanyák és gyermekek felé is, itt semmi nem kötelező. Tehát ez a ringatónak egy jellegzetes pontja, hogy itt nem konkrét fejlesztés történik. Tehát ugyanúgy, ahogy az édesanya a gyermekkel is bekapcsolódhat, hogyha épp kedvük, vagy a babának a kedve engedi, ez ugyanúgy vonatkozik az idősekre is. Tehát semmi nem kötelező. Őket is inkább bátorítjuk, hogy ha szeretnének, bátran bekapcsolódhatnak, de inkább úgy leszünk ott jelen, hogy azt a fajta szeretetteli légkört megteremtsük, és ők abba gyönyörködhessenek.
0: Ez akkor a fiatal családosok közösségének egy programja itt Körmenden. Egyébként mi adta az ötletet erre a generációs hídépítése, és hogy épp a ringató foglalkozás lehet erre az egyik nagyon jó lehetőség alkalom?
1: Bevallom, ez amúgy nem az én programom. Országszerte már évek óta zajlanak ezek a fajta ingyenes híd a generációk közötti odaadó ringatónak hívják amúgy. Pesten nagy rendezvényünk is volt nyáron ebből. Ezt a központban jött egy, ott találták, úgymond ki, ott jött egy ilyen szép programsorozatra ötlet, és az arra alkalmas kolléganőket, akik esetleg nagyobb városok körül élnek, vagy foglalkozást tartanak rendszeresen, tehát van csoportjuk adott városban, őket kérték föl, és az adott városnak a szociális intézmény

0: Kisler Mónika a mikrofonnál továbbra is, akivel arról beszélgettem. Mai műsorunkban elsőként arról szólunk, mentális egészséget erősítő programot szerveznek Körmenden. Ingyenes generációkat összekapcsoló közös zenei programot szerveznek holnap és október 9-én Körmenden a Kossuth Lajos utca 26-os szám alatt a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban, az idősek napközi otthonában, klubjában. A ringató foglalkozások mindkét napon 10:30-kor kezdődnek. A programon a kisgyermekes családok és az idősek közös énekléssel, játékkal és zenével vehetnek részt a generációk találkozásán.
1: Akkor azt hiszem, hogy mindenki magáénak érezheti ezt az invitálást, és érdemes most pénteken és majd október 9-én is ezt a generációs hídas programot meglátogatni, de ha már a ringatónál tartunk, Körmenden is folytatódnak, ugye, ami elkezdődött már az őszi évadban is folytatódik majd.
2: Igen, hát lassan egy éve, amúgy november 13-án lesz a születésnapos alkalmunk, tavaly november 14-én kezdődött a ringató a kulturális központban, és azóta is, hát amennyire lehet, természetesen van néha külsős-belsős problémaforrás, de amennyire lehet hetente, tehát heti rendszerességgel vannak ezek az alkalmak, mindig pénteken 10-15-kor, és most majd november 13-án az egyéves születésnapos alkalmunkat üljük.
1: Ez nagyszerű, ez megint csak bizonyítja, hogy ez egy jó program, és Körmenden pedig nyitottak voltak a családok erre.
2: Igen, hál' Istennek volt rá igény. Tavaly novemberben is jött, aki már 2 hónaposan eljött a kisbabájával, jöttek már 3 évesen is, volt, aki 3 gyerekkel jött, nyáron is már hozta a nagytesókat is. Ez egy nagyon jó program szülőnek, gyermeknek egyaránt, és úgy látom, hogy igen, van rá igény. És a mai napig várjuk az újakat is szeretettel.
1: Már csináltunk korábban erről a ringató programról egy interjút, de aki még most hallja mondjuk először, vagy újabb biztatásra van szüksége, csak dióhéjban foglaljuk össze, hogy mit is jelent ez a ringató foglalkozás.
2: A Ringató Országos Kisgyermekkori Zenei Nevelési Program, amúgy 1991 óta, most már várandós édesanyáknak, kisgyermekeknek 3 éves korig, tehát 0-3 éves korig, és szüleiknek, nagyszüleiknek szól. A Ringató Kodály útmutatásait követi, élő énekszóval, élő hangszerjátékkal, nagyrészt a magyar néphagyományból merített zenei anyaggal mutatunk mintát a szülőknek a családban történő zenei nevelésre. Kisebb részben más népek dalai is elhangzanak, magyar költők versei, de a lényeg, hogy értékes komponált gyerekdalok is. És az a célunk, hogy mintát adjunk a szülők számára, valamint, hogy hogy a felnőtteket elérjük, tehát a felnőtteknek szeretnénk elsősorban mintát adni, és az ő kedvüket felébreszteni az éneklésre. Tehát, hogy elsősorban az anyukák ne féljenek az énekléstől. Ez lenne a célunk.
1: Ugye korábban gyakrabban nevezték Magyarországot Kodály országának, azért most is jön ez a jelző az országhoz, de sokszor úgy érzi az ember, hogy tényleg megint jobban fel kéne illeszteni ezt a éneklési kedvet, és hogy ne rösteljen senki énekelni. Hát ez a ringató módszer ebben nagyszerűen segít. Szerinted az, hogy zenei nevelés, meg a zene és a kisgyermek kapcsolata miért fontos, hogy ez megtörténjen, hogy az életében a zene és az éneklés, a dal is fontos szerepet játszon. Ez nem csak egyszerű szórakozás és szórakoztatás, hanem a fejlődésben, a szociális készségekben és mindenben is segít.
2: Hát igen, ugye a gyermekeknek az érzelmi és értelmi fejlődését segíti, ezt most már több kutatás amúgy kimutatta, hogy azok a gyerekek később sokkal jobban teljesítenek, fogalmazunk így, akik ezzel a puttonnyal indulnak a nagyvilágnak, és ami a legszebb benne, hogy konkrét fejlesztés nélkül megkezdődik a fejlődés bennük. Tehát itt nincs elvárás, már azzal, hogy az anyuka vagy apuka énekel neki, játszik vele, ott vannak az érintgetések, a mondókáknak a lüktetése, az énekhangoknak a változatossága, tehát minden benne van egy félórás foglalkozásban, minden olyan inger, ami a gyermeket 100%-osan úgymond fejleszti. Azon kívül, hogy a baba-mama kapcsolat, az viszont hihetetlen. hihetetlenül erősödik, és nagyon-nagyon nagy kötődések tudnak létrejönni.
1: Bizonyosan kedvet hoztunk azoknak, akik még nem látogattak, és gyermekesek, kisgyermekesek ebből a korosztályból, akit említettünk, a ringató foglalkozáshoz, de akkor most pénteken lesz lehetőségük, meg majd péntekenként a művelődési házba, ugye?
2: Igen, most szeptember 18-án 10:30-kor várjuk őket erre az ingyenes ringatóra, generációk találkozására. Különlegesség lesz amúgy, egy kis meglepetésként nem egyedül fogok érkezni, fognak velem jönni meglepetés emberkék, én pedig nagyon sok hangszeremet fogom vinni, tehát egy picit ebből a szempontból is rendhagyóbb lesz, mert sajnos csak két kezem van, de így, hogy jönnek velem többiek, így egy kicsit több, fűszeresebb hangzása lesz magának a ringatónak is, utána pedig igen rendszeresen majd változatlanul péntekenként a kulturális házba, illetve még egy ilyen alkalom lesz majd október 9-én.
1: Köszönöm szépen Tischler Mónikának a tájékoztatást, akkor további sok sikert ehhez a kedves mozgalomhoz.
2: Nagyon szépen köszönjük!

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Következő témánk. Körmend valamennyi általános és középiskolája kapott EpiFen injekciót egy jótékonysági rendezvénynek köszönhetően, hogy mi is ez az EpiFen injekció, és kik adhatják be az allergiától sokkot kapónak, az a magazinból kiderül. Nyári Sarolt a gyógymasszőr, gerinc tréner oszt meg erről információkat.
2: Hogy három általános iskolának vesszük meg az injekciókat, de itt azt is meg kell említenem, hogy ugye itt iskolánként két injekcióval készülünk, mivel ezek az EpiFen injekciók, ezek úgy vannak kategorizálva, hogy ugye van az EpiFen junior, ami 30 kilós testsúlyig adható be, és utána ugye egy másik típusú, tehát az általános iskoláknak két-két injekcióval készülünk, és akkor ott van még a Kölcsei gimnázium, és a Rázsó szakközépiskola, akik szintén fognak kapni egy-egy injekciót. És hogy miért is ugye ez az injekció, erről azért még ejtenék néhány szót. Ugye egyre több embert érint, vagy érinthet az anafilaxiás reakció, aminek gyakorlatilag ugye a legjellemzőbb tünetei az a bőrviszketés, a csalánkiütés, aztán az ajkak, torkok, nyelvek, kéz, lábak felduzzadása, aztán ugye ez követheti az inhálás, a hányinger hányás, hasi görcsök és eszméletvesztés. És ugye ez kiválthatja például egy rovarcsípés, ugye a méhek, darazsak, rovarmarások, de bizonyos ételek, gyógyszerek vagy egyéb allergének is kiválthatják ezeket a súlyos allergiás reakciókat, amik sürgősségi kezelés igényelnek, és hát gyakorlatilag erre való ez az EpiFen injekció, ami egy steril oldalt, előre töltött tollban, sürgősségi izomba történő injekciózáshoz alkalmazható, és az iskolák vállalták azt, hogy két-két alkalmazott elvégzi az injekciónak a beadásához jogosult tanfolyamot. Tehát gyakorlatilag, mert mind az öt iskola, amit felsoroltam, rendelkezik két felnőttel, akik jogosultak arra, hogy ezeket az EpiFen injekciókat beadják, hogyha úgy értékelik, vagy úgy látják, hogy ez szükséges.
1: Szerinted mi történt a világgal? Ez teljesen sajnos szükségszerű és nagyszerű lesz, hogy a körmendi iskolák rendelkezni fognak ilyen mentőövvel tulajdonképpen, hogy korábban évtizedekkel ezelőtt nem leselkedtek ilyen veszélyek a gyerekekre, és most hirtelen annyira előjött ez is. Tudom, hogy nehezet kérdezek, meg hát ez nem tudom én, ilyen tudományos fórumok se tudnák megválaszolni, de mégis szerinted mi van a világgal?
2: Én igazság szerint azt gondolom, hogy korábban is előfordultak nyilván ilyen esetek, hiszen ha az ember jobban elgondolkodik, vagy így elkezd beszélgetni idősebbekkel, akkor bizony akkor is voltak már emberek, akik mondjuk allergiás reakciót váltottak ki egy darázscsípésre, marásra, és bizony itt ugye ez sajnos elmehetett addig is, hogy ugye nem volt segítség, és ebben az időben még nem voltak ezek az előre gyártott steril oldatok betöltve egy tollban, és bizony ugye ez halálos kimenetelű is volt, ugye ha így akár a század elejére visszatekintünk. Tehát ez nem új dolog, ez volt korábban is. Inkább az ételallergia az, ami azt gondolom, hogy ugye megemelkedett, de nem csak a gyerekek körében, tehát én magam is azt látom, hogy egy 40 éves korom felett, pedig addig aztán tényleg nagyon sok mindent megettem, és meg is ehettem. Egyszer csak egyik napról a másikra allergiás rohamot kaptam a mézre, tehát egy mézeste a bevitelével, vagy akár a köményre. Biztos vagyok benne, hogy hát az életmód, egyrészt a felgyorsult életmódunk, de nyilván ez inkább így a felnőtt, stresszesebb életünkben. Hát a gyerekeknél meg talán az élelmiszer minőség az, ami nagyon sokat változott.

0: Körment valamennyi általános és középiskolája kapott EpiFen injekciót egy jótékonysági rendezvénynek köszönhetően, hogy mi is ez az EpiFen injekció, és kik adhatják be az allergiától sokkot kapónak, az a magazinból kiderül. Nyári Sarolta gyógymasszőr, gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea, a Sziszi Egészségközpont munkatársa oszt meg erről információkat.
1: Ugye az elsődleges cél az volt, hogy a körmendi általános iskolák, és itt most három általános iskoláról beszélünk, és a két középiskoláról, hogy ők már iskolakezdés előtt megkapják az EpiFen injekciót, és ezt szerettük volna hivatalossá tenni. Tehát itt volt egy hivatalos átadás, és egy ünnepélyes átadás. És ott is látni azt, hogy az iskolák képviselői is mennyire nagy örömmel és szeretettel vették ezt, hogy átvehették ezt az EpiFen injekciót. Azért lássuk, ez is egy egyedülálló történet, hogy most a körmendi iskolákban már ott van ez a készülék, és ne adj Isten, használni kell, akkor tényleg ott van, és van szakember is, aki ezt az injekciót be fogja tudni adni a rászoruló gyermekre. Huszár Ádámnak köszönhetően hozzáfértünk például három bemutató injektorhoz is. Nagyon érdekes volt ezt így kézről kézre adni, és látni azt, hogy tényleg érdekelte a hallgatókat, és mindenki gyakorlatilag próbálta tényleg szabályosan, merőlegesen tartva abból a magasságból indítani a beadást, mintha egy való EpiFen injekcióról, ugye adrenalin injekcióról van szó.
2: Egyébként említette, hogy vannak az iskolákban ehhez értők, ehhez valamiféle szakmai tanfolyam kell, de akkor erről Lászlóné Holtai Andrea beszél nekünk.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Igen, ezek a készülékek, ezek az EpiPenek nagyon egyszerűen használhatók egyébként. Annyit kell felmérni és tudniuk azoknak, akik használják, hogy ténylegesen mikor használják, és kapnak rá egy képzést, tehát ezt egy 10 perc alatt meg lehet tanulni. Tehát azt kell tudni felmérni szülőként, mintha a saját gyermekükről lenne szó, hogy egy allergiás reakció alkalmával ezt alkalmazzák. Úgyhogy hogy lesz minden iskolában erre ember, aki ezt megtanulja, és akkor ezt tudják használni.
1: Gyakorlatilag már van, ezt lehet, hogy még Andinak nem mondtam, úgyhogy ez az én hibám, mert hogy már a rendezvény előtt két-két alkalmazott, tehát iskolánként két-két alkalmazott, ezt az online tanfolyamot elvégezte.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: A hónap végéig van lehetőségük jelentkezni a körmendieknek a Vasmegyei Pedagógiai Szakszolgálat ingyenes terápiáira, foglalkozásaira. Meghosszabbították ugyanis a jelentkezési határidőt, hogy mindenkinek legyen lehetősége csatlakozni a szolgáltatáshoz. Hogy melyek ezek? Azt a körmendi tagintézmény vezetővel, Lakosiné Dobronics Zsuzsannával soroljuk. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és akkor már mondanám is a mesezenét. A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás, készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők, néhányat emelnék ki közülük, tehát részegész viszony, tájékozódás, serialitás, memóriaterületek, figyelem, szókincs, beszédbeliség, és ezáltal tulajdonképpen megkönnyítjük az iskola kezdést. Ez a mesezene terápia. Aztán lehetőség van jelentkezni ugyanígy az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalata vannak, visszajelzéseink vannak. Aztán a DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek, ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapotfelmérést követően vehető igénybe. Tehát a plakátokon látható központi számunkon jelentkezik a szülő, titkárunk felveszi az adatokat, és a szakember hívja vissza a szülőt, egyeztet időpontot, és a szakember dönti el azt a jogosultságot, amivel aztán majd a terápiába bekapcsolódhat a kisgyermek. A következő plakátok a pszichológusok plakátjai lesznek. Két plakátunk is megjelent, az egyik az serdülő önismereti csoport, két korosztály számára, 13-15 és 16-18 éves tanulók számára hirdettük meg. Ez újdonság ebben a tanévben, ez az önismereti csoport, és itt tulajdonképpen kreatív technikákkal alkotások fognak majd készülni, úgyhogy itt is a központi számunkon várjuk a bejelentkezőket. A szorongás oldó csoport a másik pszichológiai terápia, ebben már több éves tapasztalatunk van, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, ez hetente csütörtökönként fog indulni, és itt is tulajdonképpen a pszichológusok szorongásoldó technikákat tanítanak meg játékosan a tanulók számára, társas készségeket fejlesztenek, és itt is már vannak jó tapasztalatok, visszajelzések az eddigi csoportokból.
1: Jelentkezési határidők vannak-e?
2: Igen. Szeptember 18-áig várjuk a bejelentkezőket, ugyanis tanévben dolgozunk, és miután már feltöltöttük ugye az óráinkat, akkor további jelentkezőket maximum várólistára tudunk venni, és próbáljuk őket is majd behívni, de általában ezek a csoportok meghatározott létszámmal, meghatározott időben zajlanak, úgyhogy igyekszünk így a családok rendelkezésére állni. Aztán nem tudom, hogy mondhatom-e még, ez egy másik korosztályt céloz meg, egy ilyen plakátunk is megjelent, hogy Terefere eszmecsere. Ez egy olyan szülőcsoport, ami a 2-4 éves korosztály számára készült abban az esetben, hogyha a beszéd nem indult még meg. Itt is hangsúlyoznám, illetve többi csoportunk esetében is hangsúlyoznám az együttműködést a védőnőkkel, gyerekorvosokkal, hiszen már nagyon jól működik az, hogy ők jelzik a szülő fele, és akkor a szülő bejelentkezik hozzánk. Itt, tehát ebben a témában járjuk körbe ezeket a problémákat, ami a szülő számára kérdést jelenthet, hogyha nem indult meg a kisgyermek beszéde, a pszichológus logopédus vezetésével, miközben a kisgyerekek pedig foglalkozáson vesznek részt, logopédus és gyógypedagógiai asszisztens vezetésével.
1: Hol történnek ezek a foglalkozások, és milyen időtartamban?
2: Két helyszínünk van, a Bartók, hát így nem is tudom, hogy nevezem, a Bartók Jóvi kiugró kis épület részében van az ügyviteli helyünk, és a Somogyi Béla iskolának a második emeletén is vannak a termeink, ott is zajlanak terápiák, úgyhogy ezt minden plakátunkon jelezzük is, hogy majd melyik helyszínünkön fog sor kerülni a csoportoknak a szerveződésére, úgyhogy két helyszínünk van, ahol még a Somogyi iskolának a második emeletén van még az ambuláns logopédiánk is. Az

0: A hónap végéig van lehetőségük jelentkezni a körmendieknek a Vas megyei pedagógiai szakszolgálat ingyenes terápiáira, foglalkozásaira. Meghosszabbították ugyanis a jelentkezési határidőt, hogy mindenkinek legyen lehetősége csatlakozni a szolgáltatáshoz. Hogy melyek ezek? Azt a körmendi tagintézmény vezetővel, Lakosiné Dobronics Zsuzsannával soroljuk. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
1: A költségekről is beszéljünk.
2: Természetesen ezek ingyenesek, hiszen mi is ugyanúgy, ahogy az iskolák, nem kérünk az ellátásainkért pénzt.
1: Nagyon sok rétű és nagyon minden igényterületet lefedő ajánlatokat hallottunk minden az iskolával érintett és óvodával érintett családok generációját lefedi, megszólítja, segíti. Egy kicsit, ha már így beszélünk az önök kínálatáról, akkor beszéljünk magáról a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézményéről is, mi a küldetése, kik dolgoznak itt, egy kicsit ismertessen meg önökkel bennünket.
2: Rendben. Ugye az egyik legjelentősebb nevelési szintér a család, ez biztosítja a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételeket, így a munkák során nagyon nagy hangsúlyt fordítunk a családoknak a komplex megsegítésére, és azok a plakátok, amik megjelentek, ezek a nevelési tanácsadás ellátásunk keretében valósulnak meg. Különböző szakfel adatellátási területeink vannak még ezen kívül. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás. Itt hangsúlyoznám ismét a védőnök, gyermekorvosok szerepét, hogy nagyon jó az együttműködésünk, hogy ezt a szakfeladat ellátást évek óta, hosszú évek óta már tudjuk itt Körmenden biztosítani. A logopédiai ellátásról azt lehet tudni, hogy logopédusaink a járás minden intézményébe, óvodájába kijutnak, és ott történik a logopédiai fejlesztés. Nagy öröm számunkra, hogy most már a második tanévtől gyógytestnevelőnk is van, aki szintén a járás iskoláiban végzi ezt a feladatot, hiszen mi a körmendi járás területén élők érhetik el a szolgáltatásainkat, nem csak Körmendre korlátozódik, és hát akkor mondanám konkrétan, hogy gyógypedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógiai asszisztens, gyógytornász, gyógytestnevelő, titkár végzik feladatait egy nagyon jó szakmai gárdával, most már évek óta, úgyhogy forduljanak hozzánk a szülők bizalommal, igyekszünk a segítségükre lenni.
1: Azért is fontos, hiánypótló és egyszerűen megkerülhetetlen az önök intézménye is, mert azt hallja az ember, olvassa és találkozik a cikkekben, írásokban, hogy logopédusok szakmája, hiány szakma, a gyermekpszichológusokhoz alig lehet odajutni, bejutni, olyan kevés van belőlük. Önök pedig ebben az intézménybe összetudták ezeket a szakembereket gyűjteni, és elérhetők ezek a szolgáltatások.
2: Így van, tehát a teljes létszámmal dolgozunk, ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy olyakkor a kapacitásunk mivel véges, tehát így, ahogy mondja, nagyon sok problémával jelentkeznek hozzánk, és hogy valóban még akár több szakember is szükségeltetne, de igazán ahogy mondja, mi teljes létszámmal tudunk működni, és ez nagyon nagy öröm így a számunkra.
1: Egyébként tudom, hogy ez több napos konferenciák témája is lehetne, amit én most kérdezek, csak mégis azért véleményére is kíváncsi lennék, hogy ön és önök látják, hogy így az utóbbi években, mondjuk évtizedet tekintve egyre több problémás eset keletkezik, vagy inkább a szűrés miatt fedeződnek úgymond föl ezek az esetek?
2: Is. Tehát nyilván, hogy hozza magával ez a kütyüzés, hogy a gyerekek nagyon egy kicsi életkorban már elkezdik a telefon minden számítógép használatát, és ez hozott egy ilyen generációs problémát is nyilván, az oki háttér lehet, illetve így, ahogy mondja, tehát nagy hangsúlyt fektetünk a szűrésekre is, és hogy minél hamarabb, minél korai életkorban hozzánk kerülhessenek a gyerekek, hogy biztosítani tudjuk számukra a fejlesztést, de nyilván az látható, hogy növekszik a problémás gyerekeknek a száma.
1: Egyébként az önök szolgáltatásai, vagy egyáltalán önökről tudni, vannak webes felületek, online felületek?
2: Van egy weboldalunk, amin általános tájékoztatást adunk, és a Facebook oldalunkon pedig az aktuális szolgáltatásaink érhetők el, illetve igyekszünk még az iskolai krétán keresztül is a szülőkhöz eljutni, és krétaüzenetekben, az iskolák segítségével krétaüzenetekben ugyanezeket az plakátjainkat, ellátásainkat elérhetővé tenni. Tehát köszönjük itt a rádiónak is, hogy minél több szülőhöz eljutnak az ellátásaink lehetőségei, úgyhogy ez a két felületünk van, weboldal és a Facebook oldal. Ugyanígy nevünk alapján találnak ránk.
1: Ez a sok befektetett energia, fejlesztés, képzés, hogy van-e kézzelfogható eredményességi mérő?
2: Nyilván van egy bemenet, amikor van egy állapotfelmérés, és bekerül a terápiába a kisgyermek, a tanuló, és aztán van egy kimenet, amikor ezek a terápiák véget érnek. Különböző, tehát a gyógypedagógusoknak különböző mérési eszközeik vannak erre, amivel ezt tudják, illetve a szülők fele az elégedettségi képdőívek, amik szintén a weboldalunkon találhatók, és abból is kapunk ugye visszajelzést, hogy mennyire voltak eredményesek a terápiáink, úgyhogy fontos számunkra is számunkra is fontos az, hogy tényleg lássuk a munkánknak az eredményét, és ez mérhető is, igen.
1: És
2: amúgy a szakemberektől is óvodák, óvónők jelzik vissza a számunkra azt, hogy a fejlesztések milyen látványosak voltak mondjuk egy tanév során.
3: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is átvizsgálhatja majd. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből most rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni. Ismét légitámadásért egy a lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg lezártak 2 kelet-lengyelországi repülőteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeztek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a kőbányai Sztár együttesben és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint az István a király rockoperában is. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az áristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos, felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az áristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az áristoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a Fővárosi Állat és Növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Gyári Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Hallottam párszor, ez más generáció. Elég,

0: Gyári Turmix.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Körmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Az autót is letehetik a hétvégén az őrségi tökfesztivál látogatói. Ingyenes tökjárat közlekedik ugyanis a települések között. A buszokkal elsősorban a parkolási nehézségeket szeretnénk megkönnyíteni, mondta a rádiónknak Őr Zoltán, Őri Szent Péter polgármestere.
3: Városban közlekedik, ami összeköti Őri Szent Pétert és Szalafőt, az a menetrend szerinti tökjárat oda-vissza két busz közreműködésével. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tökjáratokat. Aki esetleg nem akar sokat a parkolással időt veszteni, az fölül ezekre a tökjáratokra kényelmesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra.
2: Az autóval érkezők számára kijelölt parkolóhelyeket biztosítanak, a forgalom irányításában pedig polgárőrök is segítenek a hétvégi őrségi tökfesztiválon. Körmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos, ritkán látható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát, mondta el Pinter György, az intézmény munkatársa.
4: Ez valójában ez a séta két séta. Az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik ezer regisztrációhoz kötött. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására. Két turnusban, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ennek a sétának a helyszíne szombaton 3 órától a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet. Na most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy a GSF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
2: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület szombaton. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak, a délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot, tájékoztatott Laki László egyesületvezető.
5: Eredmény hirdetése 3 órakor lesz a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. Következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Brass Fusion Band, majd őket követik a Brassói Csillagok. Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára indítálja a jelenlévőket a tó környékére, és kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a Vas megyei vagy Ráva menti formája, azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készít, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros nokedlivel lesz harcsapaprikás, és sürkezeg lesz mondhatnám desszertként. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a vasvári tóba jelenlévő halagon is bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
2: Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Karitas csoportja szeptember 19-én szombaton a plébánia közösségi házában. Az élelmiszereket 9 órától a készlet erejéig osztják ki, a szervezők kérik, hogy az érintettek táskát hozzanak magukkal. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7 és felett, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottsága a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozna a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 év

0: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, és helyenként kialakulhat eső, zápor egyes tájainkon, akár zivatar. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. A legmelegebb órákban 23 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Hollandia kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Yeah. Yeah. Yeah.

áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, a küzd ellenséggel.

a bűneink miatt. Gyúlt harap kebletben, s elsújtált villámaidok, törgő fellegetben. Hányszor támadtam, fiam, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci reggelivel debütál Körmenden az országos program. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A hétvégén rendezik meg a nyitott porták napját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Első ízben csatlakozik a körmendi vásárcsarnok szombaton a nyitott piacok napja országos kezdeményezéshez. Holnap délelőtt ingyenes kóstolókkal, kézműves vásárral és zenés programokkal várják a látogatókat. A piaci reggelin egyebek mellett mézet, sajtot, gyümölcsöt és pékárut lehet kóstolni, de rántott hús és lángos is szerepel a kínálatban, mondta rádiónknak Gengó Melinda, a Körmendi Együttér Egyesület vezetője, a program koordinátora.
2: Bízom benne, hogy a programunk, mint ingyenes kóstoló felcsillantja a szemüket a körmendi vagy a körmend környéki embereknek, és aki még nem járt nálunk, azok csak kíváncsiságból is, hogy nem ilyen finom mézet vagy sajtot lehet itt kóstolni, vagy vásárolni, megkóstolják, és akkor a jövőben minden szombaton, vagy akár hétköznap is a piacnak a vendégei lesznek. Úgy gondoltuk, hogy azért az étel mellé egy kis zene is társuljon. Várjuk a kilátogatókat a kóstolóval, és ez mellé társítottuk a programjainkat. Berci fog zenélni nekünk a színpadon, slágereket fog hozni, aztán érkeznek a brassói csillagok, hallhatjuk a körmendi idősek harmóniája énekkart, és a délelőttöt pedig Csuta fogja zárni.
1: A szombati program különlegessége, hogy a körmendi piac idén ünnepli 5. születésnapját. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A sport és a parti hangulata találkozik holnap Körmend főterén. Voksán Virág is bekapcsolódik a jubileumi spinning maratonba. A DJ nem csak zenél majd a résztvevőknek, hanem maga is nyerekbe ül, később pedig egy hosszabb szettel folytatja a programot. Szuper Péter főszervezőtől tudjuk, hogy a 3 órás maraton szombat délután 4 órakor indul.
3: Egy nagyon nagy bulit szeretnénk varázsolni, és eddig a 9 alkalommal sikerült is Körmend főterére, úgyhogy aki kijön, az egyértelműen azt látja, hogy zenére mit is lehet csinálni. Voksán Virág mindjárt így elsőre egy nagyon pozitív hozzáállással érkezik, kiderült az a kapcsolat is, hogy nagyon sok sportágat művel, de köztük a spinninget is ott Budapesten, és ezáltal mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen föl is fog ülni az első 1 órába, úgyhogy ez nagyon nagy dolog számomra, hogy egy olyan vendég érkezik, aki maga a sport részébe, hiába csak a zenei világban mozog, de azért sport részébe is be fog csatlakozni. Ő fog jönni majd egy 30-35 perces DJ etappal.
1: Szuper Péter elmondta azt is, nem csak a spinningeseket, hanem a látványra, a zenére és egy szombat délutáni főtéri programra kíváncsi érdeklődőket is várják. Szeptember 19-én 20-án rendezik meg a nyitott porták napját. Oszkóba a Szőlőhegyre is invitálják majd a látogatókat, de itt csak a szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok, tájékoztatott meg Krisztina, az Oszkói Hegypásztor körmunkatársa.

található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen, és

0: 85 óráig.
1: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Szombaton Őri Szentpéteren kézműves és termelői vásár kezdődik. A nagy színpadon zenei és kulturális műsorok váltják egymást, sorolta Őr Zoltán polgármester, aki egy újdonságról, az Őrségi Nemzeti Park Mit mesél a gyep című felfedező programjáról is szólt.
2: 19-én szombaton ugye indulnak az Őri Szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Fedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz. Nagy színpadon természetesen a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldása és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok, 5 órakor Péter Tibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében a tavalyi latin est után idén görög esttel folytatjuk.
1: Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint.
3: Sporthírek.
1: Birkózó termet neveztek el Hegedűs Csabáról Szombathelyen. Az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csaba nevét viseli szerda óta a Haladás Szombathelyi Sportkomplexumának birkózó terme. A névadó ceremóniát a sárvári születésű ünnepelt, valamint a magyar birkózó sport vezetőinek, a haladás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, és helyenként kialakulhat eső, zápor egyes tájainkon, akár zivatar. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. A legmelegebb órákban 23.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakó.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tök járattal kötik össze az őrségi településeket. Körmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Az autót is letehetik a hétvégén az őrségi tökfesztivál látogatói. Ingyenes tökjárat közlekedik ugyanis a települések között. A buszokkal elsősorban a parkolási nehézségeket szeretnénk megkönnyíteni, mondta a rádiónknak Őr Zoltán, Őri Szent Péter polgármestere.
2: Városban közlekedik, ami összeköti Őri Szent Pétert és Szalafőt, az a menetrend szerinti tökjárat. Oda-vissza két busz közreműködésével. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tökjáratokat. Aki esetleg nem akar sokat a parkolással időt veszteni, az fölül ezekre a tökjáratokra kényelmesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra.
1: Az autóval érkezők számára kijelölt parkolóhelyeket biztosítanak, a forgalom irányításában pedig polgárőrök is segítenek a hétvégi őrségi tökfesztiválon. Körmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos, ritkán látható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát, mondta el Pinter György, az intézmény munkatársa.
3: Ez valójában ez a séta két séta. Az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik ezer regisztrációhoz kötött. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására. Két turnusban, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ennek a sétának a helyszíne szombaton 3 órától a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet. Most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy a GSF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
1: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület szombaton. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak, a délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot, tájékoztatott Laki László egyesületvezető.
4: Eredmény hirdetése 3 órakor lesz a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. Következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Brass Fusion Band, majd őket követik a Brassói Csillagok. Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára indítálja a jelenlévőket a tó környékére, és kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a Vas megyei vagy Ráva menti formája, azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készít, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros nokedlivel lesz harcsapaprikás, és sűrkezeg lesz, mondhatnám desszertként. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a vasvári tóba jelenlévő halagon is bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
1: Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Karitas csoportja szeptember 19-én szombaton a plébánia közösségi házában. Az élelmiszereket 9 órától a készlet erejéig osztják ki. A szervezők kérik, hogy az érintettek táskát hozzanak magukkal. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7 és felett, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottsága a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozna a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi médiafiókot.
0: Sporthírek.
1: A körmendi futballcsapatok hazai pályán játszanak hétvégén. A körmendi FC a CVSL Vulkánfürdőt fogadja a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés szombaton 16:30-kor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS vendége az Egyházas Rádusz lesz vasárnap 16:30-tól a körmendi VS sport.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
6: Minden.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci reggelivel debütál Körmenden az országos program. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A hétvégén rendezik meg a nyitott porták napját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Első ízben csatlakozik a körmendi vásárcsarnok szombaton a nyitott piacok napja országos kezdeményezéshez. Holnap délelőtt ingyenes kóstolókkal, kézműves vásárral és zenés programokkal várják a látogatókat. A piaci reggelin egyebek mellett mézet, sajtot, gyümölcsöt és pékárut lehet kóstolni, de rántott hús és lángos is szerepel a kínálatban, mondta rádiónknak Gengó Melinda, a Körmendi Együttér Egyesület vezetője, a program koordinátora.
2: Bízom benne, hogy a programunk, mint ingyenes kóstoló felcsillantja a szemüket a körmendi vagy a körmend környéki embereknek, és aki még nem járt nálunk, azok csak kíváncsiságból is, hogy nem ilyen finom mézet vagy sajtot lehet itt kóstolni, vagy vásárolni, megkóstolják, és akkor a jövőben minden szombaton, vagy akár hétköznap is a piacnak a vendégei lesznek. Úgy gondoltuk, hogy azért az étel mellé egy kis zene is társuljon. Várjuk a kilátogatókat a kóstolóval, és ez mellé társítottuk a programjainkat. Berci fog zenélni nekünk a színpadon, slágereket fog hozni, aztán érkeznek a brassói csillagok, hallhatjuk a körmendi idősek harmóniája énekkart, és a délelőttöt pedig Csuta fogja zárni.
1: A szombati program különlegessége, hogy a körmendi piac idén ünnepli 5. születésnapját. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A sport és a parti hangulata találkozik holnap Körmend főterén. Voksán Virág is bekapcsolódik a jubileumi spinning maratonba. A DJ nem csak zenél majd a résztvevőknek, hanem maga is nyerekbe ül, később pedig egy hosszabb szettel folytatja a programot. Szuper Péter főszervezőtől tudjuk, hogy a 3 órás maraton szombat délután 4 órakor indul.
3: Egy nagyon nagy bulit szeretnénk varázsolni, és eddig a 9 alkalommal sikerült is Körmend főterére, úgyhogy aki kijön, az egyértelműen azt látja, hogy zenére mit is lehet csinálni. Voksán Virág mindjárt így elsőre egy nagyon pozitív hozzáállással érkezik. Kiderült az a kapcsolat is, hogy nagyon sok sportágat művel, de köztük a spinninget is ott Budapesten, és ezáltal mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen föl is fog ülni az első 1 órába. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog számomra, hogy egy olyan vendég érkezik, aki maga a sport részébe, hiába csak a zenei világban mozog, de azért sport részébe is be fog csatlakozni. Ő fog jönni majd egy 30-35 perces DJ etappal.
1: Szuper Péter elmondta azt is, nem csak a spinningeseket, hanem a látványra, a zenére és egy szombat délutáni főtéri programra kíváncsi érdeklődőket is várják. Szeptember 19-én 20-án rendezik meg a nyitott porták napját. Oszkóba a Szőlőhegyre is invitálják majd a látogatókat, de itt csak a szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok, tájékoztatott meg Krisztina, az oszkói hegypásztorkör munkatársa.

programját is. Nyáron az egyik a kézműves táborunk keretében készült egy kerámia égető kemence, és a rendezvény során szeretnénk először kipróbálni ezt az égető kemencét. Lesz a két méhészeti programunk. A Szőlőhegyen található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen, és

0: ötvömöt óráig.
1: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Szombaton Őri Szentpéteren kézműves és termelői vásár kezdődik. A nagy színpadon zenei és kulturális műsorok váltják egymást, sorolta Őr Zoltán polgármester, aki egy újdonságról, az Őrségi Nemzeti Park Mit mesél a gyep című felfedező programjáról is szólt.
2: 19-én szombaton ugye indulnak az Őri Szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Fedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz. Nagy színpadon természetesen a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldásra és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok, 5 órakor Péter Tibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében, a tavalyi latin est után idén görög esttel folytatjuk.
1: Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a Magyarországi Egyetemi Hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint.
3: Sporthírek.
1: Birkózó termet neveztek el Hegedűs Csabáról Szombathelyen. Az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csaba nevét viseli szerda óta a Haladás Szombathelyi Sportkomplexumának birkózó terme. A névadó ceremóniát a sárvári születésű ünnepelt, valamint a magyar birkózó sport vezetőinek, a haladás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, és helyenként kialakulhat eső, zápor egyes tájainkon, akár zivatar. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. A legmelegebb órákban 23 fok körüli maximumot mérhetünk.
3: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: trend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Körmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Az autót is letehetik a hétvégén az Őrségi Tök Fesztivál látogatói. Ingyenes tökjárat közlekedik ugyanis a települések között. A buszokkal elsősorban a parkolási nehézségeket szeretnénk megkönnyíteni, mondta a rádiónknak Őr Zoltán, Őri Szent Péter polgármestere.
2: Városban közlekedik, ami összeköti Őri Szent Pétert és Szalafőt, az a menetrend szerinti tökjárat. Oda-vissza két busz közreműködésével. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tökjáratokat. Aki esetleg nem akar sokat a parkolással időt veszteni, az fölül ezekre a tökjáratokra kényelmesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra.
1: Az autóval érkezők számára kijelölt parkolóhelyeket biztosítanak, a forgalom irányításában pedig polgárőrök is segítenek a hétvégi Őrségi Tök Fesztiválon. Körmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos, ritkán látható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát, mondta el Pinter György, az intézmény munkatársa.
3: Ez valójában ez a séta két séta, az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik ezelőtt regisztrációhoz kötött, a kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására, két turnusba, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ennek a sétának a helyszíne szombaton 3 órától a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet. Na most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy egy SF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
1: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület szombaton. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak, a délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot, tájékoztatott Laki László egyesületvezető.
4: Eredményhirdetése 3 órakor lesz a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. A következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Brass Fusion Band, majd őket követik a Brassói Csillagok. Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára invitálja a jelenlévőket a tó környékére, és kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a Vas megyei vagy Ráva menti formája, azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készíti, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros nokedlivel lesz harcsapaprikás, és sűrkezeg lesz mondhatám desszertként. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a vasvári tóba jelenlévő halagon is bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
1: Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet Plébánia Karitas csoportja szeptember 19-én szombaton a Plébánia Közösségi Házában. Az élelmiszereket 9 órától a készlet erejéig osztják ki. A szervezők kérik, hogy az érintettek táskát hozzanak magukkal. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
0: Sporthírek.
1: A körmendi futballcsapatok hazai pályán játszanak hétvégén. A körmendi FC a CVSL Vulkánfürdőt fogadja a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés szombaton 16:30-kor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VSE vendége az Egyházas Rádusz lesz vasárnap 16:30-tól a körmendi VSE sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, és helyenként kialakulhat eső, zápor egyes tájainkon, akár zivatar. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. A legmelegebb órákban 23 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Piaci reggelivel debütál Körmenden az országos program. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A hétvégén rendezik meg a nyitott porták napját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Első ízben csatlakozik a körmendi vásárcsarnok szombaton a nyitott piacok napja országos kezdeményezéshez. Holnap délelőtt ingyenes kóstolókkal, kézműves vásárral és zenés programokkal várják a látogatókat. A piaci reggelin egyebek mellett mézet, sajtot, gyümölcsöt és pékárut lehet kóstolni, de rántott hús és lángos is szerepel a kínálatban, mondta rádiónknak Gengó Melinda, a Körmendi Együttér Egyesület vezetője, a program koordinátora.
7: Bízom benne, hogy a programunk, mint ingyenes kóstoló felcsillantja a szemüket a körmendi vagy a körmend környéki embereknek, és aki még nem járt nálunk, azok csak kíváncsiságból is, hogy nem milyen finom mézet vagy sajtot lehet itt kóstolni, vagy vásárolni, megkóstolják, és akkor a jövőben minden szombaton, vagy akár hétköznap is a piacnak a vendégei lesznek. Úgy gondoltuk, hogy azért az étel mellé egy kis zene is társuljon. Várjuk a kilátogatókat a kóstolóval, és ez mellé társítottuk a programjainkat. Berci fog zenélni nekünk a színpadon, slágereket fog hozni, aztán érkeznek a brassói csillagok, hallhatjuk a körmendi idősek harmóniája énekkart, és a délelőttöt pedig Csuta fogja zárni.
6: A szombati program különlegessége, hogy a körmendi piac idén ünnepli 5. születésnapját. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A sport és a parti hangulata találkozik holnap Körmend főterén. Voksán Virág is bekapcsolódik a jubileumi spinning maratonba. A DJ nem csak zenél majd a résztvevőknek, hanem maga is nyerekbe ül, később pedig egy hosszabb szettel folytatja a programot. Szuper Péter főszervezőtől tudjuk, hogy a 3 órás maraton szombat délután 4 órakor indul.
8: Egy nagyon nagy bulit szeretnénk varázsolni, és eddig a 9 alkalommal sikerült is Körmend főterére. Úgyhogy aki kijön, az egyértelműen azt látja, hogy zenére mit is lehet csinálni. Voksán Virág mindjárt így elsőre egy nagyon pozitív hozzáállással érkezik. Kiderült az a kapcsolat is, hogy nagyon sok sportágat művel, de köztük a spinninget is ott Budapesten, és ezáltal mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen föl is fog ülni az első 1 órába. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog számomra, hogy egy olyan vendég érkezik, aki maga a sport részébe, hiába csak a zenei világban mozog, de azért sport részébe is be fog csatlakozni. Ő fog jönni majd egy 30-35 perces DJ etappal.
6: Szuper Péter elmondta azt is, nem csak a spinningeseket, hanem a látványra, a zenére és egy szombat délutáni főtéri programra kíváncsi érdeklődőket is várják. Szeptember 19-én 20-án rendezik meg a nyitott porták napját. Oszkóba a Szőlőhegyre is invitálják majd a látogatókat, de itt csak a szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok. Tájékoztatott meg Krisztina, az oszkói hegypásztorkör munkatársa.

programját is. Nyáron az egyik a kézműves táborunk keretében készült egy kerámia égető kemence, és a rendezvény során szeretnénk először kipróbálni ezt az égető kemencét. Lesz a két méhészeti programunk. A Szőlőhegyen található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen, és

0: egy órától 15 óráig.
1: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Szombaton Őri Szentpéteren kézműves és termelői vásár kezdődik. A nagy színpadon zenei és kulturális műsorok váltják egymást, sorolta Őr Zoltán polgármester, aki egy újdonságról, az Őrségi Nemzeti Park Mit mesél a gyep című felfedező programjáról is szólt.
2: 19-én szombaton ugye indulnak az Őri Szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Felfedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz. Nagy színpadon természetesen a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldása és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok, 5 órakor Péter Fibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében, a tavalyi latin est után idén görög estel folytatjuk.
1: Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint.
3: Sporthírek.
1: Birkózó termet neveztek el Hegedűs Csabáról Szombathelyen. Az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csaba nevét viseli szerda óta a Haladás Szombathelyi Sportkomplexumának birkózó terme. A névadó ceremóniát a sárvári születésű ünnepelt, valamint a magyar birkózó sport vezetőinek, a haladás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, és helyenként kialakulhat eső, zápor egyes tájainkon akár zivatar. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. A legmelegebb órákban 23 fok körüli maximumot mérhetünk.
3: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
4: Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermek.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tök járattal kötik össze az őrségi településeket. Körmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Az autót is letehetik a hétvégén az őrségi tökfesztivál látogatói. Ingyenes tökjárat közlekedik ugyanis a települések között. A buszokkal elsősorban a parkolási nehézségeket szeretnénk megkönnyíteni, mondta a rádiónknak Őr Zoltán, Őri Szent Péter polgármestere.
2: Városban közlekedik, ami összeköti Őri Szent Pétert és Szalafőt, az a menetrend szerinti tökjárat. Oda-vissza két busz közreműködésével. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tökjáratokat. Aki esetleg nem akar sokat a parkolással időt veszteni, az fölül ezekre a tökjáratokra kényelmesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra.
1: Az autóval érkezők számára kijelölt parkolóhelyeket biztosítanak, a forgalom irányításában pedig polgárőrök is segítenek a hétvégi őrségi tökfesztiválon. Körmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos, ritkán látható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát, mondta el Pinter György, az intézmény munkatársa.
3: Ez valójában ez a séta két séta, az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik ezer regisztrációhoz kötött, a kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására, két turnusban, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ennek a sétának a helyszíne szombaton 3 órától a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet. Most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy a GSF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
1: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület szombaton. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak, a délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot, tájékoztatott Laki László egyesületvezető.
4: Eredmény hirdetés 3 órakor lesz a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. A következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Brass Fusion Band, majd őket követik a Brassói Csillagok. Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára indítálja a jelenlévőket a tó környékére, és kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a Vas megyei vagy Rába menti formája, azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készít, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros nokedlivel lesz harcsapaprikás, és sűrkeszeg lesz mondhatám desszertként. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a vasvári tóba jelenlévő halagon is bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
1: Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet Plébánia Karitas csoportja szeptember 19-én szombaton a Plébánia Közösségi Házában. Az élelmiszereket 9 órától a készlet erejéig osztják ki. A szervezők kérik, hogy az érintettek táskát hozzanak magukkal. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7 és felett, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottsága a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
0: Sporthírek.
1: A körmendi futballcsapatok hazai pályán játszanak hétvégén. A körmendi FC a CVSE Vulkánfürdőt fogadja a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés szombaton 16:30-kor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VSE vendége az Egyházas Rádusz lesz vasárnap 16:30-tól a körmendi VSE sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, és helyenként kialakulhat eső, zápor egyes tájainkon, akár zivatar. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. A legmelegebb órákban 23 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: Hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: múzsa.
1: Meg se ihletett,
0: ugye, húzta innen a csíkot, hogy csak na.
1: Ma le, oh yes, az a nap, mikor nem jutok nőhöz.
0: Nem, de szóhoz sem.
1: A szerelem, mint egy rossz elem, a kimerült és kiderül, hogy lyukat mar a szívemen.

legyen, csak ide oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen. Jobbrád, balrád, kerülöm a kapuját, nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű egyik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kis gatyában.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci reggelivel debütál Körmenden az országos program. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A hétvégén rendezik meg a nyitott porták napját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Első ízben csatlakozik a körmendi vásárcsarnok szombaton a nyitott piacok napja országos kezdeményezéshez. Holnap délelőtt ingyenes kóstolókkal, kézműves vásárral és zenés programokkal várják a látogatókat. A piaci reggelin egyebek mellett mézet, sajtot, gyümölcsöt és pékárut lehet kóstolni, de rántott hús és lángos is szerepel a kínálatban, mondta rádiónknak Gengó Melinda, a Körmendi Együttér Egyesület vezetője, a program koordinátora.
2: Bízom benne, hogy a programunk, mint ingyenes kóstoló felcsillantja a szemüket a körmendi vagy a körmend környéki embereknek, és aki még nem járt nálunk, azok csak kíváncsiságból is, hogy nem ilyen finom mézet vagy sajtot lehet itt kóstolni, vagy vásárolni, megkóstolják, és akkor a jövőben minden szombaton, vagy akár hétköznap is a piacnak a vendégei lesznek. Úgy gondoltuk, hogy azért az étel mellé egy kis zene is társuljon. Várjuk a kilátogatókat a kóstolóval, és ez mellé társítottuk a programjainkat. Berci fog zenélni nekünk a színpadon, slágereket fog hozni, aztán érkeznek a brassói csillagok, hallhatjuk a körmendi idősek harmóniája énekkart, és a délelőttöt pedig Csuta fogja zárni.
1: A szombati program különlegessége, hogy a körmendi piac idén ünnepli 5. születésnapját. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A sport és a parti hangulata találkozik holnap Körmend főterén. Voksán Virág is bekapcsolódik a jubileumi spinning maratonba. A DJ nem csak zenél majd a résztvevőknek, hanem maga is nyerekbe ül, később pedig egy hosszabb szettel folytatja a programot. Szuper Péter főszervezőtől tudjuk, hogy a 3 órás maraton szombat délután 4 órakor indul.
3: Egy nagyon nagy bulit szeretnénk varázsolni, és eddig a 9 alkalommal sikerült is Körmend főterére, úgyhogy aki kijön, az egyértelműen azt látja, hogy zenére mit is lehet csinálni. Voksán Virág mindjárt így elsőre egy nagyon pozitív hozzáállással érkezik. Kiderült az a kapcsolat is, hogy nagyon sok sportágat művel, de köztük a spinninget is ott Budapesten, és ezáltal mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen föl is fog ülni az első 1 órába. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog számomra, hogy egy olyan vendég érkezik, aki maga a sport részébe, hiába csak a zenei világban mozog, de azért sport részébe is be fog csatlakozni. Ő fog jönni majd egy 30-35 perces DJ etappal.
1: Szuper Péter elmondta azt is, nem csak a spinningeseket, hanem a látványra, a zenére és egy szombat délutáni főtéri programra kíváncsi érdeklődőket is várják. Szeptember 19-én 20-án rendezik meg a nyitott porták napját. Oszkóba a Szőlőhegyre is invitálják majd a látogatókat, de itt csak a szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok, tájékoztatott meg Krisztina, az Oszkói Hegypásztorkör munkatársa.
4: Szombaton délelőtt 10 órától este 6 óráig várjuk a hozzánk érkezőket, akik bele szeretnének kóstolni a szőlőhegyi élet mindennapjaiba, és ennek megfelelően alakítottuk ki a napprogramját is. Nyáron az egyik a kézműves táborunk keretében készült egy kerámia égető kemence, és a rendezvény során szeretnénk először kipróbálni ezt az égető kemencét. Lesz a 2 méhészeti programunk. A Szőlőhegyen található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen. És

0: óráig.
1: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Szombaton Őri Szentpéteren kézműves és termelői vásár kezdődik. A nagy színpadon zenei és kulturális műsorok váltják egymást, sorolta Őr Zoltán polgármester, aki egy újdonságról, az Őrségi Nemzeti Park Mit mesél a gyep című felfedező programjáról is szólt.
2: 19-én szombaton ugye indulnak az Őri Szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Fedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz. Nagy színpadon természetesen a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor terményáldásra és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok, 5 órakor Péter Fibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében, a tavalyi latin est után idén görög esttel folytatjuk.
1: Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a Magyarországi Egyetemi Hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint.
3: Sporthírek.
1: Birkózó termet neveztek el Hegedűs Csabáról Szombathelyen. Az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csaba nevét viseli szerda óta a Haladás Szombathelyi Sportkomplexumának birkózó terme. A névadó ceremóniát a sárvári születésű ünnepelt, valamint a magyar birkózó sport vezetőinek, a haladás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, és helyenként kialakulhat eső, zápor egyes tájainkon, akár zivatar. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. A legmelegebb órákban 23 fok körüli maximumot mérhetünk.
3: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
7: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tök járattal kötik össze az őrségi településeket. Görmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tök járattal kötik össze az őrségi településeket. Az autót is letehetik a hétvégén az őrségi tökfesztivál látogatói. Ingyenes tök járat közlekedik ugyanis a települések között. A buszokkal elsősorban a parkolási nehézségeket szeretnénk megkönnyíteni, mondta a rádiónknak Őr Zoltán, Őri Szent Péter polgármestere.
2: Városban közlekedik, ami összeköti Őri Szent Pétert és Szalafőt, az a menetrend szerinti tök járat. Oda-vissza két busz közreműködésével. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tök járatokat. Aki esetleg nem akar sokat a parkolásra időt veszteni, az fölül ezekre a tök járatokra kényelmesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra.
1: Az autóval érkezők számára kijelölt parkolóhelyeket biztosítanak, a forgalom irányításában pedig polgárőrök is segítenek a hétvégi őrségi tökfesztiválon. Görmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos, ritkán látható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Görmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát, mondta el Pinter György, az intézmény munkatársa.
3: Ez valójában ez a séta két séta. Az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik 1500 regisztrációhoz kötött. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására. Két turnusba, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ennek a sétának a helyszíne szombaton 3 órától a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre 2027-ben 155 éves lesz a vasút Görmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet. Na most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy a GSF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
1: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület szombaton. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak, a délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot, tájékoztatott Laki László egyesület vezető.
4: Eredmény hirdetése 3 órakor lesz a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. A következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Brass Fusion Band, majd őket követik a Brassói Csillagok. A Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára invitálja a jelenlévőket a tó környékére, és kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a vasmegyei vagy rába menti formája. Azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készíti, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros nokedlivel lesz harcsapaprikás, és sült kezeg lesz, mondhatám desszertként. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a vasvári tóba jelenlévő halagon is bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
1: Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Karitas csoportja szeptember 19-én szombaton a plébánia közösségi házában. Az élelmiszereket 9 órától a készlet erejéig osztják ki. A szervezők kérik, hogy az érintettek táskát hozzanak magukkal. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
0: Sporthírek.
1: A körmendi futballcsapatok hazai pályán játszanak hétvégén. A körmendi FC a CVSL Vulkánfürdőt fogadja a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés szombaton 16:30-kor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VSE vendége az Egyházas Rádusz lesz vasárnap 16:30-tól a körmendi VSE sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel, 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó ár diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
5: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci reggelivel debütál Körmenden az országos program. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A hétvégén rendezik meg a nyitott porták napját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Első ízben csatlakozik a körmendi vásárcsarnok szombaton a nyitott piacok napja országos kezdeményezéshez. Holnap délelőtt ingyenes kóstolókkal, kézműves vásárral és zenés programokkal várják a látogatókat. A piaci reggelin egyebek mellett mézet, sajtot, gyümölcsöt és pékárut lehet kóstolni, de rántott hús és lángos is szerepel a kínálatban, mondta rádiónknak Gengó Melinda, a Körmendi Együttér Egyesület vezetője, a program koordinátora.
2: Bízom benne, hogy a programunk, mint ingyenes kóstoló felcsillantja a szemüket a körmendi vagy a körmend környéki embereknek, és aki még nem járt nálunk, azok csak kíváncsiságból is, hogy nem ilyen finom mézet vagy sajtot lehet itt kóstolni, vagy vásárolni, megkóstolják, és akkor a jövőben minden szombaton, vagy akár hétköznap is a piacnak a vendégei lesznek. Úgy gondoltuk, hogy azért az étel mellé egy kis zene is társuljon. Várjuk a kilátogatókat a kóstolóval, és ez mellé társítottuk a programjainkat. Berci fog zenélni nekünk a színpadon, slágereket fog hozni, aztán érkeznek a Brassói Csillagok, hallhatjuk a körmendi idősek harmóniája énekkart, és a délelőttöt pedig Csuta fogja zárni.
1: A szombati program különlegessége, hogy a körmendi piac idén ünnepli 5. születésnapját. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A sport és a parti hangulata találkozik holnap Körmend főterén. Voksán Virág is bekapcsolódik a jubileumi spinning maratonba. A DJ nem csak zenél majd a résztvevőknek, hanem maga is nyerekbe ül, később pedig egy hosszabb szettel folytatja a programot. Szuper Péter főszervezőtől tudjuk, hogy a 3 órás maraton szombat délután 4 órakor indul.
3: Egy nagyon nagy bulit szeretnénk varázsolni, és eddig a 9 alkalommal sikerült is Körmend főterére, úgyhogy aki kijön, az egyértelműen azt látja, hogy zenére mit is lehet csinálni. Voksán Virág mindjárt így elsőre egy nagyon pozitív hozzáállással érkezik. Kiderült az a kapcsolat is, hogy nagyon sok sportágat művel, de köztük a spinninget is ott Budapesten, és ezáltal mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen föl is fog ülni az első 1 órába. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog számomra, hogy egy olyan vendég érkezik, aki maga a sport részébe, hiába csak a zenei világban mozog, de azért sport részébe is be fog csatlakozni. Ő fog jönni majd egy 30-35 perces DJ etappal.
1: Szuper Péter elmondta azt is, nem csak a spinningeseket, hanem a látványra, a zenére és egy szombat délutáni főtéri programra kíváncsi érdeklődőket is várják. Szeptember 19-én 20-án rendezik meg a nyitott porták napját. Oszkóba a Szőlőhegyre is invitálják majd a látogatókat, de itt csak a szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok. Tájékoztatott meg Krisztina, az Oszkói Hegypásztor körmunkatársa.
4: Szombaton délelőtt 10 órától este 6 óráig várjuk a hozzánk érkezőket, akik bele szeretnének kóstolni a szőlőhegyi élet mindennapjaiba, és ennek megfelelően alakítottuk ki a napprogramját is. Nyáron az egyik a kézműves táborunk keretében készült egy kerámia égető kemence,

található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen, és

0: 25 óráig.
1: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Szombaton Őri Szentpéteren kézműves és termelői vásár kezdődik. A nagy színpadon zenei és kulturális műsorok váltják egymást, sorolta Őr Zoltán polgármester, aki egy újdonságról, az Őrségi Nemzeti Park Mit mesél a gyep című felfedező programjáról is szólt.
2: 19-én szombaton ugye indulnak az Őri Szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Fedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz. Nagy színpadon természetesen hogy a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldás az és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok, 5 órakor Péter Tibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében a tavalyi latin est után idén görög esttel folytatjuk.
1: Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint.
3: Sporthírek.
1: Birkózó termet neveztek el Hegedűs Csabáról Szombathelyen. Az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csaba nevét viseli szerda óta a Haladás Szombathelyi Sportkomplexumának birkózó terme. A névadó ceremóniát a sárvári születésű ünnepelt, valamint a magyar birkózó sport vezetőinek, a haladás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel, 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hallgatunk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Görmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Az autót is letehetik a hétvégén az Őrségi Tök Fesztivál látogatói. Ingyenes tökjárat közlekedik ugyanis a települések között. A buszokkal elsősorban a parkolási nehézségeket szeretnénk megkönnyíteni, mondta a rádiónknak Őr Zoltán, Őri Szent Péter polgármestere.
2: Városban közlekedik, ami összeköti Őri Szent Pétert és Szalafőt, az a menetrend szerinti tökjárat. Oda-vissza két busz közreműködésével. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tökjáratokat. Aki esetleg nem akar sokat a parkolással időt veszteni, az fölül ezekre a tökjáratokra kényelmesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra.
1: Az autóval érkezők számára kijelölt parkolóhelyeket biztosítanak, a forgalom irányításában pedig polgárőrök is segítenek a hétvégi Őrségi Tök Fesztiválon. Görmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos, ritkán látható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Görmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát, mondta el Pinter György, az intézmény munkatársa.
3: Ez valójában ez a séta két séta. Az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik 1500 regisztrációhoz kötött. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására. Két turnusban, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ennek a sétának a helyszíne szombaton 3 órától a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre 2027-ben 155 éves lesz a vasút Görmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet. Na most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy egy SF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
1: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület szombaton. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak, a délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot, tájékoztatott Laki László egyesületvezető.
4: Eredményhirdetése 3 órakor lesz a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. A következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Brass Fusion Band, majd őket követik a Brassói Csillagok. Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára invitálja a jelenlévőket a tó környékére, és kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a Vas megyei vagy Rába menti formája, azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készíti, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros nokedlivel lesz harcsapaprikás, és sűrkezeg lesz mondhatám desszertként. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a vasvári tóba jelenlévő halagon is bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
1: Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Karitas csoportja szeptember 19-én szombaton a plébánia közösségi házában. Az élelmiszereket 9 órától a készlet erejéig osztják ki. A szervezők kérik, hogy az érintettek táskát hozzanak magukkal. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4%-pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
0: Sporthírek.
1: A körmendi futballcsapatok hazai pályán játszanak hétvégén. A körmendi FC a CVSL Vulkánfürdőt fogadja a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés szombaton 16:30-kor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e vendége az Egyházas Rádusz lesz vasárnap 16:30-tól a körmendi VS-e sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel, 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a House is to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek houseistogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Piaci reggelivel debütál Körmenden az országos program. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A hétvégén rendezik meg a nyitott porták napját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Első ízben csatlakozik a körmendi vásárcsarnok szombaton a nyitott piacok napja országos kezdeményezéshez. Holnap délelőtt ingyenes kóstolókkal, kézműves vásárral és zenés programokkal várják a látogatókat. A piaci reggelin egyebek mellett mézet, sajtot, gyümölcsöt és pékárut lehet kóstolni, de rántott hús és lángos is szerepel a kínálatban, mondta rádiónknak Gengó Melinda, a Körmendi Együttér Egyesület vezetője, a program koordinátora.
6: Bízom benne, hogy a programunk, mint ingyenes kóstoló felcsillantja a szemüket a körmendi vagy a körmend környéki embereknek, és aki még nem járt nálunk, azok csak kíváncsiságból is, hogy na milyen finom mézet vagy sajtot lehet itt kóstolni, vagy vásárolni, megkóstolják, és akkor a jövőben minden szombaton, vagy akár hétköznap is a piacnak a vendégei lesznek. Úgy gondoltuk, hogy azért az étel mellé egy kis zene is társuljon. Várjuk a kilátogatókat a kóstolóval, és ez mellé társítottuk a programjainkat. Berci fog zenélni nekünk a színpadon, slágereket fog hozni, aztán érkeznek a Brassói Csillagok, hallhatjuk a Körmendi Idősek Harmóniája énekkart, és a délelőttöt pedig Csuta fogja zárni.
5: A szombati program különlegessége, hogy a körmendi piac idén ünnepli 5. születésnapját. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A sport és a parti hangulata találkozik holnap Körmend főterén. Voksán Virág is bekapcsolódik a jubileumi spinning maratonba. A DJ nem csak zenél majd a résztvevőknek, hanem maga is nyerekbe ül, később pedig egy hosszabb szettel folytatja a programot. Szuper Péter főszervezőtől tudjuk, hogy a 3 órás maraton szombat délután 4 órakor indul.
7: Egy nagyon nagy bulit szeretnénk varázsolni, és eddig a 9 alkalommal sikerült is Körmend főterére, úgyhogy aki kijön, az egyértelműen azt látja, hogy zenére mit is lehet csinálni. Voksán Virág mindjárt így elsőre egy nagyon pozitív hozzáállással érkezik, kiderült az a kapcsolat is, hogy nagyon sok sportágat művel, de köztük a spinninget is ott Budapesten, és ezáltal mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen föl is fog ülni az első 1 órába, úgyhogy ez nagyon nagy dolog számomra, hogy egy olyan vendég érkezik, aki maga a sport részébe, hiába csak a zenei világban mozog, de azért sport részébe is be fog csatlakozni. Ő fog jönni majd egy 30-35 perces DJ etappal.
5: Szuper Péter elmondta azt is, nem csak a spinningeseket, hanem a látványra, a zenére és egy szombat délutáni főtéri programra kíváncsi érdeklődőket is várják. Szeptember 19-én 20-án rendezik meg a nyitott porták napját. Oszkóba a Szülőhegyre is invitálják majd a látogatókat, de itt csak a szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok. Tájékoztatott meg Krisztina, az Oszkói Hegypásztorkör munkatársa.

az egyik a kézműves táborunk keretében készült egy kerámia égető kemence, és a rendezvény során szeretnénk először kipróbálni ezt az égető kemencét. Lesz a két méhészeti programunk. A Szőlőhegyen található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen, és

0: napot, 5 óráig.
1: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Szombaton Őri Szentpéteren kézműves és termelői vásár kezdődik. A nagy színpadon zenei és kulturális műsorok váltják egymást, sorolta Őr Zoltán polgármester, aki egy újdonságról, az Őrségi Nemzeti Park Mit mesél a gyep című felfedező programjáról is szólt.
2: 19-én szombaton ugye indulnak az Őri Szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Fedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz. Nagy színpadon természetesen a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldásra és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok, 5 órakor Péter Tibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében, a tavalyi latin est után idén görög esttel folytatjuk.
1: Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a Magyarországi Egyetemi Hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint.
3: Sporthírek.
1: Birkózó termet neveztek el Hegedűs Csabáról Szombathelyen. Az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csaba nevét viseli szerda óta a Haladás Szombathelyi Sportkomplexumának birkózó terme. A névadó ceremóniát a sárvári születésű ünnepelt, valamint a magyar birkózó sport vezetőinek, a haladás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel, 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Görmende fel.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Körmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Az autót is letehetik a hétvégén az őrségi tökfesztivál látogatói. Ingyenes tökjárat közlekedik ugyanis a települések között. A buszokkal elsősorban a parkolási nehézségeket szeretnénk megkönnyíteni, mondta a rádiónknak Őr Zoltán, Őri Szentpéter polgármestere.
2: Városban közlekedik, ami összeköti Őri Szentpétert és Szalafőt, az a menetrend szerinti tökjárat. Oda-vissza két busz közreműködésével. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tökjáratokat. Aki esetleg nem akar sokat a parkolásra időt veszteni, az fölül ezekre a tökjáratokra kényelmesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra.
1: Az autóval érkezők számára kijelölt parkolóhelyeket biztosítanak, a forgalom irányításában pedig polgárőrök is segítenek a hétvégi őrségi tökfesztiválon. Körmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos, ritkán látható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát, mondta el Pinter György, az intézmény munkatársa.
3: Ez valójában ez a séta két séta. Az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik 1000 regisztrációhoz kötött. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására. Két turnusba, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ennek a sétának a helyszíne szombaton 3 órától a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet. Na most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy a GSF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
1: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület szombaton. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak, a délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot, tájékoztatott Laki László egyesület vezető.
4: Eredmény hirdetése 3 órakor lesz a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. A következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Brass Fusion Band, majd őket követik a Brassói Csillagok. Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára invitálja a jelenlévőket a tó környékére, és kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a vasmegyei vagy Ráva menti formája, azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készít, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros nokedlivel lesz harcsapaprikás, és sűrkezeg lesz, mondhatnám desszertként. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a Vasvári tóba jelenlévő halagon is bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
1: Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Karitas csoportja szeptember 19-én szombaton a plébánia közösségi házában. Az élelmiszereket 9 órától a készlet erejéig osztják ki, a szervezők kérik, hogy az érintettek táskát hozzanak magukkal. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozna a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
0: Sporthírek.
1: A körmendi futballcsapatok hazai pályán játszanak hétvégén. A körmendi FC a CVSA Vulkánfürdőt fogadja a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés szombaton 16:30-kor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VSA vendége az Egyházas Rádusz lesz vasárnap 16:30-tól a körmendi VSA sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel, 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel,

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát, hogy kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd dead, mint egy fesztipét. Feltöltelek én egyből, a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghív.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci reggelivel debütál Körmenden az országos program. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A hétvégén rendezik meg a nyitott porták napját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Első ízben csatlakozik a körmendi vásárcsarnok szombaton a nyitott piacok napja országos kezdeményezéshez. Holnap délelőtt ingyenes kóstolókkal, kézműves vásárral és zenés programokkal várják a látogatókat. A piaci reggelin egyebek mellett mézet, sajtot, gyümölcsöt és pékárut lehet kóstolni, de rántott hús és lángos is szerepel a kínálatban, mondta rádiónknak Gengó Melinda, a Körmendi Együttér Egyesület vezetője, a program koordinátora.
2: Bízom benne, hogy a programunk, mint ingyenes kóstoló felcsillantja a szemüket a körmendi vagy a körmend környéki embereknek, és aki még nem járt nálunk, azok csak kíváncsiságból is, hogy nem milyen finom mézet vagy sajtot lehet itt kóstolni, vagy vásárolni, megkóstolják, és akkor a jövőben minden szombaton, vagy akár hétköznap is a piacnak a vendégei lesznek. Úgy gondoltuk, hogy azért az étel mellé egy kis zene is társuljon. Várjuk a kilátogatókat a kóstolóval, és ez mellé társítottuk a programjainkat. Berci fog zenélni nekünk a színpadon, slágereket fog hozni, aztán érkeznek a brassói csillagok, hallhatjuk a körmendi idősek harmóniája énekkart, és a délelőttöt pedig Csuta fogja zárni.
1: A szombati program különlegessége, hogy a körmendi piac idén ünnepli 5. születésnapját. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A sport és a parti hangulata találkozik holnap Körmend főterén. Voksán Virág is bekapcsolódik a jubileumi spinning maratonba. A DJ nem csak zenél majd a résztvevőknek, hanem maga is nyerekbe ül, később pedig egy hosszabb szettel folytatja a programot. Szuper Péter főszervezőtől tudjuk, hogy a 3 órás maraton szombat délután 4 órakor indul.
3: Egy nagyon nagy bulit szeretnénk varázsolni, és eddig a 9 alkalommal sikerült is Körmend főterére. Úgyhogy aki kijön, az egyértelműen azt látja, hogy zenére mit is lehet csinálni. Voksán Virág mindjárt így elsőre egy nagyon pozitív hozzáállással érkezik. Kiderült az a kapcsolat is, hogy nagyon sok sportágat művel, de köztük a spinninget is ott Budapesten, és ezáltal mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen föl is fog ülni az első 1 órába. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog számomra, hogy egy olyan vendég érkezik, aki maga a sport részébe, hiába csak a zenei világban mozog, de azért sport részébe is be fog csatlakozni. Ő fog jönni majd egy 30-35 perces DJ etappal.
1: Szuper Péter elmondta azt is, nem csak a spinningeseket, hanem a látványra, a zenére és egy szombat délutáni főtéri programra kíváncsi érdeklődőket is várják. Szeptember 19-én 20-án rendezik meg a nyitott porták napját. Oszkóba a Szőlőhegyre is invitálják majd a látogatókat, de itt csak a szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok. Tájékoztatott meg Krisztina, az oszkói hegypásztor körmunkatársa.
4: Szombaton délelőtt 10 órától este 6 óráig várjuk a hozzánk érkezőket, akik bele szeretnének kóstolni a szőlőhegyi élet mindennapjaiba, és ennek megfelelően alakítottuk ki a napprogramját is. Nyáron az egyik a kézműves táborunk keretében készült egy kerámia égető kemence, és a rendezvény során szeretnénk először kipróbálni ezt az égető kemencét. Lesz a 2 méhészeti programunk. A Szőlőhegyen található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen, és az apiterápiás ház bemutatására 2 élményórát szervezünk, egy délelőtt is és egy délutánit is. A délelőtti 10 órától 11 óráig lesz, a délutáni pedig 14 órától 15 óráig.
1: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Szombaton Őri Szentpéteren kézműves és termelői vásár kezdődik. A nagy színpadon zenei és kulturális műsorok váltják egymást, sorolta Őr Zoltán polgármester, aki egy újdonságról, az Őrségi Nemzeti Park Mit Mesél a Gyep című felfedező programjáról is szólt.
5: 19-én szombaton ugye indulnak az őri szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Felfedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrségfaj gazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz. Nagy színpadon természetesen a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldásra és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok, 5 órakor Péter Fibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében, a tavalyi latin est után idén görög esttel folytatjuk.
1: Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint.
0: Sporthírek.
1: Birkózó termet neveztek el Hegedűs Csabáról Szombathelyen. Az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csaba nevét viseli szerda óta a Haladás Szombathelyi Sportkomplexumának birkózó terme. A névadó ceremóniát a sárvári születésű ünnepelt, valamint a magyar birkózó sport vezetőinek, a haladás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton több felé indulhat párásan, ködösen a nap, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel, 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

Mikulásra.

no time.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tök járattal kötik össze az őrségi településeket. Görmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tök járattal kötik össze az őrségi településeket. Az autót is letehetik a hétvégén az Őrségi Tök Fesztivál látogatói. Ingyenes tök járat közlekedik ugyanis a települések között. A buszokkal elsősorban a parkolási nehézségeket szeretnénk megkönnyíteni, mondta a rádiónknak Őr Zoltán, Őri Szent Péter polgármestere.
2: Városban közlekedik, ami összeköti Őri Szent Pétert és Szalafőt, az a menetrend szerinti tök járat. Oda-vissza két busz közreműködésével. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tök járatokat. Aki esetleg nem akar sokat a parkolásra időt veszteni, az fölül ezekre a tök járatokra kényelmesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra.
1: Az autóval érkezők számára kijelölt parkolóhelyeket biztosítanak, a forgalom irányításában pedig polgárőrök is segítenek a hétvégi Őrségi Tök Fesztiválon. Görmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos, ritkán látható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Görmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát, mondta el Pinter György, az intézmény munkatársa.
3: Ez valójában ez a séta két séta. Az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik 1500 regisztrációhoz kötött. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására. Két turnusba, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ennek a sétának a helyszíne szombaton 3 órától a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre 2027-ben 155 éves lesz a vasút Görmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet. Na most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy a GSF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
1: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület szombaton. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak, a délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot, tájékoztatott Laki László egyesületvezető.
4: Eredmény hirdetése 3 órakor lesz a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. A következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Brass Fusion Band, majd őket követik a Brassói Csillagok. Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára invitálja a jelenlévőket a tó környékére, és kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a vasmegyei vagy rába menti formája. Azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készíti, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros nokedlivel lesz harcsapaprikás, és sült kezeg lesz mondhatám desszertként. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a vasvári tóba jelenlévő halagon is bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
1: Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Karitas csoportja szeptember 19-én szombaton a plébánia közösségi házában. Az élelmiszereket 9 órától a készlet erejéig osztják ki. A szervezők kérik, hogy az érintettek táskát hozzanak magukkal. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
0: Sporthírek.
1: A körmendi futballcsapatok hazai pályán játszanak hétvégén. A körmendi FC a CVS-el Vulkánfürdőt fogadja a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés szombaton 16:30-kor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e vendége az Egyházas Rádusz lesz vasárnap 16:30-tól a körmendi VS-e sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel, 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci reggelivel debütál Körmenden az országos program. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A hétvégén rendezik meg a nyitott porták napját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Első ízben csatlakozik a körmendi vásárcsarnok szombaton a nyitott piacok napja országos kezdeményezéshez. Holnap délelőtt ingyenes kóstolókkal, kézműves vásárral és zenés programokkal várják a látogatókat. A piaci reggelin egyebek mellett mézet, sajtot, gyümölcsöt és pékárut lehet kóstolni, de rántott hús és lángos is szerepel a kínálatban, mondta rádiónknak Gengó Melinda, a Körmendi Együttér Egyesület vezetője, a program koordinátora.
2: Bízom benne, hogy a programunk, mint ingyenes kóstoló felcsillantja a szemüket a körmendi vagy a körmend környéki embereknek, és aki még nem járt nálunk, azok csak kíváncsiságból is, hogy nem ilyen finom mézet vagy sajtot lehet itt kóstolni, vagy vásárolni, megkóstolják, és akkor a jövőben minden szombaton, vagy akár hétköznap is a piacnak a vendégei lesznek. Úgy gondoltuk, hogy azért az étel mellé egy kis zene is társuljon. Várjuk a kilátogatókat a kóstolóval, és ez mellé társítottuk a programjainkat. Berci fog zenélni nekünk a színpadon, slágereket fog hozni, aztán érkeznek a brassói csillagok, hallhatjuk a körmendi idősek harmóniája énekkart, és a délelőttöt pedig Csuta fogja zárni.
1: A szombati program különlegessége, hogy a körmendi piac idén ünnepli 5. születésnapját. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A sport és a parti hangulata találkozik holnap Körmend főterén. Voksán Virág is bekapcsolódik a jubileumi spinning maratonba. A DJ nem csak zenél majd a résztvevőknek, hanem maga is nyerekbe ül, később pedig egy hosszabb szettel folytatja a programot. Szuper Péter főszervezőtől tudjuk, hogy a 3 órás maraton szombat délután 4 órakor indul.
3: Egy nagyon nagy bulit szeretnénk varázsolni, és eddig a 9 alkalommal sikerült is Körmend főterére, úgyhogy aki kijön, az egyértelműen azt látja, hogy zenére mit is lehet csinálni. Voksán Virág mindjárt így elsőre egy nagyon pozitív hozzáállással érkezik. Kiderült az a kapcsolat is, hogy nagyon sok sportágat művel, de köztük a spinninget is ott Budapesten, és ezáltal mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen. Föl is fog ülni az első 1 órába, úgyhogy ez nagyon nagy dolog számomra, hogy egy olyan vendég érkezik, aki maga a sport részébe, hiába csak a zenei világban mozog, de azért sport részébe is be fog csatlakozni. Ő fog jönni majd egy 30-35 perces DJ etappal.
1: Szuper Péter elmondta azt is, nem csak a spinningeseket, hanem a látványra, a zenére és egy szombat délutáni főtéri programra kíváncsi érdeklődőket is várják. Szeptember 19-én 20-án rendezik meg a nyitott porták napját. Oszkóba a Szőlőhegyre is invitálják majd a látogatókat, de itt csak a szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok, tájékoztatott meg Krisztina, az oszkói hegypásztorkör munkatársa.
4: Szombat.

Nyáron az egyik a kézműves táborunk keretében készült egy kerámia égető kemence, és a rendezvény során szeretnénk először kipróbálni ezt az égető kemencét. Lesz a két méhészeti programunk. A Szőlőhegyen található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen.

0: 6 óráig.
1: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Szombaton Őri Szentpéteren kézműves és termelői vásár kezdődik. A nagy színpadon zenei és kulturális műsorok váltják egymást, sorolta Őr Zoltán polgármester, aki egy újdonságról, az Őrségi Nemzeti Park Mit mesél a gyep című felfedező programjáról is szólt.
2: 19-én szombaton ugye indulnak az Őri Szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Fedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz. Nagy színpadon természetesen hogy a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldása és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok, 5 órakor Péter Tibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében a tavalyi latin est után idén görög esttel folytatjuk.
1: Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint.
3: Sporthírek.
1: Birkózó Termet neveztek el Hegedűs Csabáról Szombathelyen. Az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csaba nevét viseli szerda óta a Haladás Szombathelyi Sportkomplexumának birkózó terme. A névadó ceremóniát a sárvári születésű ünnepelt, valamint a magyar birkózó sport vezetőinek, a haladás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel, 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
4: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Te? Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes? Ez jó. Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon ez most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit kis fölénnyel kellene ez mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
1: a válasz.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor ezt betartom.
3: Figyelsz rá?
2: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség. Észre? Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
3: De és észreveszed magát a betegséget?
2: Igen, már mielőtt jön. Hát azért...
3: Tényleg már érzed, hogy jönni fog?
2: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a Földön az ember már megtanulja, hogy mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki, persze.
3: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is, nincs.
2: Nem, nincs ilyen nálam. Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
3: Aha, ugye?
2: Tehát akkor... hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a jóga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
3: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valahol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeretgeted azt a területet magadon.
2: Ez kimondottan így van. Megszeretgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
3: Tehát csinálod ezzel, is?
2: Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes is, mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle gurúságnak lenni, lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Uh-huh. Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagymahéjából hagymahajteját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifű, most nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
3: Vagy egy életen át. Azt el tudod képzelni egyébként, hogy ha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
2: Én ezt gondolom a világról.
3: Na, jó.
2: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig, nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nyilván tudom, hogy ha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit ilyen nagy, leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
1: Amikor van rá lehetőség.
2: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
1: Volt már olyan konkrét?
2: Volt.
1: Tényleg?
2: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
1: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni akkor?
2: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióban, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
0: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

és kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
2: Nem, inkább azt figyeltem meg, de nem a lehetőségnél. Nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
1: Nem így.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
1: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan ilyen figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
4: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
1: Hát a koncert, a színpad, ez biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
4: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun állapotát, vagy az immunrendszerünk védekező képességét.
1: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
4: Így van, meg az, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
1: Éneklés közben van?
4: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
1: Kikerülni.
4: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek nem
1: is
4: tudok.
1: Kellene megfelelni.
4: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem, és nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Nekem az

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek
1: lenni. Tehát munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez
4: igen.
1: Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így lehet elengedni. És mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték, tehát hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik, ó, hát én már 2 hete is zumbát tartottam.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combig tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget. És akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem egyébként. Az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
3: Akkor tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
2: Biztos, nem hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
1: Takács Nikolasz.
4: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
3: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
4: Nem. Nem, mert miért is?
3: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
4: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
5: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
2: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Görmend is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz szombaton. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Az autót is letehetik a hétvégén az Őrségi Tök Fesztivál látogatói. Ingyenes tökjárat közlekedik ugyanis a települések között. A buszokkal elsősorban a parkolási nehézségeket szeretnénk megkönnyíteni, mondta a rádiónknak Őr Zoltán, Őri Szent Péter polgármestere.
8: Városban közlekedik, ami összeköti Őri Szent Pétert és Szalafőt, az a menetrend szerinti tökjárat. Oda-vissza két busz közreműködésével. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tök járatokat. Aki esetleg nem akar sokat a parkolással időt veszteni, az fölül ezekre a tök járatokra kényelmesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra.
7: Az autóval érkezők számára kijelölt parkolóhelyeket biztosítanak, a forgalom irányításában pedig polgárőrök is segítenek a hétvégi Őrségi Tök Fesztiválon. Körmend is csatlakozik a Kulturális Örökség napjaihoz szombaton. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos, ritkán látható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát, mondta el Pinter György, az intézmény munkatársa.
9: Ez valójában ez a séta két séta. Az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik 1500 regisztrációhoz kötött. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására. Két turnusban, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ennek a sétának a helyszíne szombaton 3 órától a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet. Na most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy a GSF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
7: 80 éves jubileummal ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület szombaton. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak, a délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot, tájékoztatott Laki László egyesületvezető.
10: Eredmény hirdetése 3 órakor lesz a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. A következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Brass Fusion Band, majd őket követik a Brassói Csillagok. Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára indítálja a jelenlévőket a tó környékére, és kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a Vas megyei vagy Ráva menti formája, azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készíti, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros nokedlivel lesz harcsapaprikás, és sült keszeg lesz mondhatám desszertként. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a vasvári tóba jelenlévő halagon is bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
7: Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Karitas csoportja szeptember 19-én szombaton a plébánia közösségi házában. Az élelmiszereket 9 órától a készlet erejéig osztják ki. A szervezők kérik, hogy az érintettek táskát hozzanak magukkal. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozna a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot.
6: Sporthírek.
7: A körmendi futballcsapatok hazai pályán játszanak hétvégén. A körmendi FC a CVSL Vulkánfürdőt fogadja a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés szombaton 16:30-kor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VSE vendége az Egyházas Rádusz lesz vasárnap 16:30-tól a körmendi VSE sporttelepén.
6: Időjárás jelentés.
7: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel, 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
11: Lux Funk Black Mix.
12: Black Mix.
13: If y'all really like to rock the funky beats.
14: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
11: Lux Funk Black Mix.
15: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
6: Görmend FM, rá hangolva.
11: Black Mix.
15: Bővebb info a műsorról,

0: Max Funk Black Mix.
1: Max Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
2: A Lex Funk DJ.
1: DJ Barry.
2: DJ Barry.
0: Lex Funk.
2: Lex Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az Akarom ezt az anyagot gombot.
2: www.luxfunk.com
0: Luxfunk. Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: DJ Perry.
1: DJ Perry.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Lux Funk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com
0: Lux Funk Black Mix.

0: Max Funk Black Mix.
1: Max Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Max Funk DJ.
2: A Max Funk DJ.
1: DJ Barry.
2: DJ Barry.
0: Max Funk.
1: Max Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a laxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Laxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.laxfunk.com
0: Laxfunk. Black Mix.

0: in my soul. It's the song in my soul. It's the song in my soul. It's the song. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci reggelivel debütál Körmenden az országos program. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A hétvégén rendezik meg a nyitott porták napját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Első ízben csatlakozik a körmendi vásárcsarnok szombaton a nyitott piacok napja országos kezdeményezéshez. Holnap délelőtt ingyenes kóstolókkal, kézműves vásárral és zenés programokkal várják a látogatókat. A piaci reggelin egyebek mellett mézet, sajtot, gyümölcsöt és pékárut lehet kóstolni, de rántott hús és lángos is szerepel a kínálatban, mondta rádiónknak Gengó Melinda, a Körmendi Együttér Egyesület vezetője, a program koordinátora.
2: Bízom benne, hogy a programunk, mint ingyenes kóstoló felcsillantja a szemüket a körmendi vagy a körmend környéki embereknek, és aki még nem járt nálunk, azok csak kíváncsiságból is, hogy nem ilyen finom mézet vagy sajtot lehet itt kóstolni, vagy vásárolni, megkóstolják, és akkor a jövőben minden szombaton, vagy akár hétköznap is a piacnak a vendégei lesznek. Úgy gondoltuk, hogy azért az étel mellé egy kis zene is társuljon. Várjuk a kilátogatókat a kóstolóval, és ez mellé társítottuk a programjainkat. Berci fog zenélni nekünk a színpadon, slágereket fog hozni, aztán érkeznek a brassói csillagok, hallhatjuk a körmendi idősek harmóniája énekkart, és a délelőttöt pedig Csuta fogja zárni.
1: A szombati program különlegessége, hogy a körmendi piac idén ünnepli 5. születésnapját. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A sport és a parti hangulata találkozik holnap Körmend főterén. Voksán Virág is bekapcsolódik a jubileumi spinning maratonba. A DJ nem csak zenél majd a résztvevőknek, hanem maga is nyerekbe ül, később pedig egy hosszabb szettel folytatja a programot. Szuper Péter főszervezőtől tudjuk, hogy a 3 órás maraton szombat délután 4 órakor indul.
3: Egy nagyon nagy bulit szeretnénk varázsolni, és eddig a 9 alkalommal sikerült is Körmend főterére, úgyhogy aki kijön, az egyértelműen azt látja, hogy zenére mit is lehet csinálni. Voksán Virág mindjárt így elsőre egy nagyon pozitív hozzáállással érkezik. Kiderült az a kapcsolat is, hogy nagyon sok sportágat művel, de köztük a spinninget is ott Budapesten, és ezáltal mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen föl is fog ülni az első 1 órába. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog számomra, hogy egy olyan vendég érkezik, aki maga a sport részébe, hiába csak a zenei világban mozog, de azért sport részébe is be fog csatlakozni. Ő fog jönni majd egy 30-35 perces DJ etappal.
1: Szuper Péter elmondta azt is, nem csak a spinningeseket, hanem a látványra, a zenére és egy szombat délutáni főtéri programra kíváncsi érdeklődőket is várják. Szeptember 19-én 20-án rendezik meg a nyitott porták napját. Oszkóba a Szőlőhegyre is invitálják majd a látogatókat, de itt csak a szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok. Tájékoztatott meg Krisztina, az Oszkói Hegypásztor körmunkatársa.
4: Szombaton délelőtt 10 órától este 6 óráig várjuk a hozzánk érkezőket, akik bele szeretnének kóstolni a szőlőhegyi élet mindennapjaiba, és ennek megfelelően alakítottuk ki a napprogramját is. Nyáron az egyik a kézműves táborunk keretében készült egy kerámia égető kemence, és a rendezvény során szeretnénk először kipróbálni ezt az égető kemencét. Lesz a 2 méhészeti programunk. A Szőlőhegyen található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen.

0: 6 óráig.
1: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Szombaton Őri Szentpéteren kézműves és termelői vásár kezdődik. A nagy színpadon zenei és kulturális műsorok váltják egymást, sorolta Őr Zoltán polgármester, aki egy újdonságról, az Őrségi Nemzeti Park Mit mesél a gyep című felfedező programjáról is szólt.
2: 19-én szombaton ugye indulnak az Őri Szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Felfedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz. Nagy színpadon természetesen a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldásra és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok, 5 órakor Péter Fibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében, a tavalyi latin est után idén görög estel folytatjuk.
1: Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint.
3: Sporthírek.
1: Birkózó termet neveztek el Hegedűs Csabáról Szombathelyen. Az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csaba nevét viseli szerda óta a Haladás Szombathelyi Sportkomplexumának birkózó terme. A névadó ceremóniát a sárvári születésű ünnepelt, valamint a magyar birkózó sport vezetőinek, a haladás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton több felé indulhat párásan, ködösen a nap, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel, 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
4: Lux Funk Black Mix.
5: Black Mix.
6: If y'all really like to rock the funky beats.
7: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
4: Lux Funk Black Mix.
8: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
9: Görmend FM, rap hangolva.
4: Black Mix.
8: Bővebb info a műsorról,

0: Max Funk Black Mix.
1: Max Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lexman DJ.
2: A Lexman DJ.
1: DJ Forest.
2: DJ Forest.
0: A Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Lux Funk Player-t, és nyomd meg az Akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com
0: Lux Funk Black Mix.

0: Flex Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
2: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
0: www.luxfunk.com
1: Luxfunk.

0: DJ Forest.
1: Lux Funk.
0: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
2: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on. Az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Lux Funk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
0: www.luxfunk.com.
1: Lux Funk. Black Mix.

0: DJ Forest.
1: Klaxon. Igazi funky arc vagy?
0: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
2: A régebbieket keresd a laxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Laxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
0: www.laxfunk.com. Laxfunk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormánya 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. A szakrális teret új tóra tekercsel szentelték fel, az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtár zárt könyv és térkép raktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fejt Mihály tervei alapján épült. Az elmúlt években 5 zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, miközben új zsinagógákat és közösségi helyeket is létrehoztak.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tökjárattal kötik össze az őrségi településeket. Az autót is letehetik a hétvégén az Őrségi Tökfesztivál látogatói. Ingyenes tökjárat közlekedik ugyanis a települések között. A buszokkal elsősorban a parkolási nehézségeket szeretnénk megkönnyíteni, mondta a rádiónknak Őr Zoltán, Őri Szent Péter polgármestere.
2: Városban közlekedik, ami összeköti Őri Szent Pétert és Szalafőt, az a menetrend szerinti tökjárat oda-vissza a két busz közreműködésével. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tökjáratokat. Aki esetleg nem akar sokat a parkolással időt veszteni, az fölül ezekre a tökjáratokra kényelmesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra.
1: Az autóval érkezők számára kijelölt parkolóhelyeket biztosítanak, a forgalom irányításában pedig polgárőrök is segítenek a hétvégi Őrségi Tökfesztiválon. Körmend is csatlakozik a Kulturális Örökség napjaihoz szombaton. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos, ritkán látható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát, mondta el Pinter György, az intézmény munkatársa.
3: Ez valójában ez a séta két séta, az egyik az, amiről majd később fogunk még beszélni, a másik 1500 regisztrációhoz kötött, a kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására, két turnusba, egyrészt 16, másrészt 17 óra. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ennek a sétának a helyszíne szombaton 3 órától a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre 2027-ben 155 éves lesz a vasútkörmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet. Most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy a GSF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
1: 80 éves jubileummal ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület szombaton. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak, a délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot, tájékoztatott Laki László egyesületvezető.
4: Eredmény hirdetése 3 órakor lesz a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. A következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, a Brass Fusion Band, majd őket követik a Brassói Csillagok. Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára invitálja a jelenlévőket a tó környékére, és kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a Vas megyei vagy Rába menti formája. Azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készíti, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros nokedlivel lesz harcsapaprikás, és sürkezeg lesz, mondhatnám desszertként. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a vasvári tóba jelenlévő halagont is bemutatót tartunk. Talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
1: Első ízben csatlakozik a körmendi vásárcsarnok szombaton a Nyitott Piacok Napja országos kezdeményezéshez. Holnap délelőtt ingyenes kóstolókkal, kézműves vásárral és zenés programokkal várják a látogatókat. A piaci reggelin egyebek mellett mézet, sajtot, gyümölcsöt és pékárut lehet kóstolni, de rántott hús és lángos is szerepel a kínálatban, mondta rádiónknak Gengó Melinda, a Körmendi Együttér Egyesület vezetője, a program koordinátora.
5: Bízom benne, hogy a programunk, mint ingyenes kóstoló felcsillantja a szemüket a körmendi vagy a körmend környéki embereknek, és aki még nem járt nálunk, azok csak kíváncsiságból is, hogy nem ilyen finom mézet vagy sajtot lehet itt kóstolni, vagy vásárolni, megkóstolják, és akkor a jövőben minden szombaton, vagy akár hétköznap is a piacnak a vendégei lesznek. Úgy gondoltuk, hogy azért az étel mellé egy kis zene is társuljon. Várjuk a kilátogatókat a kóstolóval, és ez mellé társítottuk a programjainkat. Berci fog zenélni nekünk a színpadon, slágereket fog hozni, aztán érkezik érkeznek a brassói csillagok, hallhatjuk a Körmendi Idősek Harmóniája énekkart, és a délelőttöt pedig Csuta fogja zárni.
1: A szombati program különlegessége, hogy a Körmendi piac idén ünnepli 5. születésnapját. Voksán Virág diktálja a tempót a körmendi bringásoknak. A sport és a parti hangulata találkozik holnap Körmend főterén. Voksán Virág is bekapcsolódik a jubileumi spinning maratonba. A DJ nem csak zenél majd a résztvevőknek, hanem maga is nyerekbe ül, később pedig egy hosszabb szettel folytatja a programot. Szuper Péter főszervezőtől tudjuk, hogy a 3 órás maraton szombat délután 4 órakor indul.
6: Egy nagyon nagy bulit szeretnénk varázsolni, és eddig a 9 alkalommal sikerült is Körmend főterére, úgyhogy aki kijön, az egyértelműen azt látja, hogy zenére mit is lehet csinálni. Voksán Virág mindjárt így elsőre egy nagyon pozitív hozzáállással érkezik, kiderült az a kapcsolat is, hogy nagyon sok sportágat művel, de köztük a spinninget is ott Budapesten, és ezáltal mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen föl is fog ülni az első 1 órába, úgyhogy ez nagyon nagy dolog számomra, hogy egy olyan vendég érkezik, aki maga a sport részébe, hiába csak a zenei világban mozog, de azért sport részébe is be fog csatlakozni. Ő fog jönni majd egy 30-35 perces DJ etappal.
1: Szuper Péter elmondta azt is, nem csak a spinningeseket, hanem a látványra, a zenére és egy szombat délutáni főtéri programra kíváncsi érdeklődőket is várják. Szeptember 19-én 20-án rendezik meg a nyitott porták napját. Oszkóba a Szőlőhegyre is invitálják majd a látogatókat, de itt csak a szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok, tájékoztatott meg Krisztina, az oszkói hegypásztorkör munkatársa.
7: Szombaton.

0: Kemence, és a rendezvény során szeretnénk először kipróbálni ezt az égető kemencét. Lesz a két méhészeti programunk. A Szőlőhegyen található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen. És az apiterápiás ház bemutatására két élményórát szervezünk, egy délelőtti és egy délutáni is. A délelőtti 10 órától 11 óráig lesz, a délutáni pedig 14 órától 15 óráig.
1: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Szombaton Őri Szentpéteren kézműves és termelői vásár kezdődik. A nagy színpadon zenei és kulturális műsorok váltják egymást, sorolta Őr Zoltán polgármester, aki egy újdonságról, az Őrségi Nemzeti Park Mit Mesél a Gyep című felfedező programjáról is szólt.
2: 19-én szombaton ugye indulnak az Őri Szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit Mesél a Gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Fedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz. Nagy színpadon természetesen a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldáshoz és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok, 5 órakor Péter Tibor és a Love Band nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében, a tavalyi latin est után idén görög esttel folytatjuk.
1: Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet Plébánia Karitas csoportja szeptember 19-én szombaton a Plébánia Közösségi Házában. Az élelmiszereket 9 órától a készlet erejéig osztják ki. A szervezők kérik, hogy az érintettek táskát hozzanak magukkal. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölte reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottsága a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi médiafiókot. A körmendi futballcsapatok hazai pályán játszanak hétvégén. A körmendi FC a CVS-el Vulkánfürdőt fogadja a Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés szombaton 16:30-kor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil körmend VS-e vendége az Egyházas Rádusz lesz vasárnap 16:30-tól a körmendi VS-e sporttelepén. Birkózó termet neveztek el Hegedűs Csabáról Szombathelyen. Az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csaba nevét viseli szerda óta a Haladás Szombathelyi Sportkomplexumának birkózó terme. A névadó ceremóniát a sárvári születésű ünnepelt, valamint a magyar birkózó sport vezetőinek, a Haladás versenyzőinek részvételével tartották meg a Rohonci úton.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc
1: rádiója. Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfeled.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. A szakrális teret új tóra tekercsel szentelték fel, az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtár zárt könyv és térkép raktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fejt Mihály tervei alapján épült. Az elmúlt években 5 zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, miközben új zsinagógákat és közösségi helyeket is létrehoztak.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.